pelik. Nyen kada me nyade. Nyen ga ame anua. Maga kada ni apari. Tadi kai nai arubuang mi pau.